0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 26-a szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ove subote, 26. rujna, od 8 do 10 sati donosimo izbor priloga iz naših emisija, emitirani od prošlog petka do četvrtka ovog tjedna. Prisjetit ćemo se tako susreta posvećenog obitelji Zrinski u Mlinarcima, zaviriti u Hrvatski muzej u Prisiki, te posjetiti hrvatske kulturne programe u Gradišću, Novom selu u Podravini i Starom Budimu. Čućemo i priče s berbe grožđa u Harkanju, s dana smokve u Budimpešti, hodočašću Podravaca, te sa zemaljskog hrvatskog malonogometnog turnira u Peču. Priloge su pripremili Renata Balatinac, Berneta Bažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Za tonsku realizaciju brine se Norbert Aut. Ostanite s nama.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harrucher János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ács és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerfestőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Tintin Quintet évek óta egyike a legismertebb kelet-európai etno-jazz együtteseknek. Az improvizatív kamarazenét játszó quintet az Európán kívüli zenekultúrák elemeit ötvözi a kortárs, a kelet-európai folk, valamint a jazz zenével.

2010-ben Lélek és hang, aztán Húr és lélek címmel előadói esteket szervezett olyan előadók közreműködésével, mint Paja Bea, Szalóki Ági, Lukács Miklós, Balogh Kálmán, Farkas Rózsa és a Lukács Miklós Quintet.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 25-e, péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Iskolánkban minden szülő és gyermek szó szerint nyitott ajtóra talál, mondják az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ munkatársai, akik főképpen hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatását, nevelését végzik, az óvodától a szakmán át az érettségiig. Emellett zeneiskola és kollégium is rendelkezésére áll a diákoknak. Ráadásul ebben az iskolában a legerősebb szociális háló veszi őket körbe, amelyet úgy hívnak, hogy szeretet.

0: Igazgatóra, elmondod most, hol vagyunk éppen?
1: Edelényben, az Edelényi Nyílt Ajtó Baptista Oktatási Központban, annak is a székhelyén, hiszen telephelyünk, illetve épületeink több is van.
2: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
1: Edelényben itt kettő, illetve lakom van még egy óvodánk. Ebben az épületben vannak a legkisebbek, az óvodásaink, az alsó tagozat 1-től 4-ig, illetve a napközi.
0: És mióta működik ez az iskola?
1: Maga az iskola 93. január 3-ától működik. 21 évig alapítványi fenntartással dolgoztunk benne. Ez egy alternatív iskolaként indult, 30 gyerekkel. Legelőször csak sajátos nevelési igényű gyerekek voltak, majd később normál értelmű gyerekek kerültek be. Ez mind még általános iskola volt, majd jött az óvoda, a szakképzés, a kollégium, felnőtt oktatásaink. Így egy ilyen élethosszig tartó tanulásra rendezkedtünk be. Szervusztok!
3: Békesség!
1: Milyen foglalkozást tartottatok ma?
3: Ma külső világ tevékeny megismerése, ugye beköszöntött a március.
2: Mondja Kaulics Gabriella, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ óvónője.
3: Úgyhogy a hóvilág volt a témánk, ezzel kapcsolatban volt nekik egy kis színezés, rajzolás, és most már játszanak.
4: Itt a szemem,
5: itt a szám,
4: ez pedig az orrocskám, jobbra, balra, két karom, forgatom, ha akarom. Két lábamon megállok, ha akarok, ugrálok.
0: Babett, most melyik csoportban vagyunk, és milyen korosztályú gyerekek vannak?
6: Ez a szőlőcsoport, ahogy a gyerekek is mondják.
7: Az meg a nyuszi csoport,
6: a másik csoport, a szomszédunkban pedig a nyuszi csoport. Vegyes életkorú csoportban vagyunk, 3-tól 7 éves korú gyerekekig.
0: Általában ugye hátrányos helyzetű gyerekekről van szó.
6: Így van. Így van, kell, nagy százalékukban.
0: Kell valami plusz képesség ide, amivel itt, amit mondjuk nem tanulnak az
6: egyetemeken. Élet. Az élet kell ide, az élet tapasztalat.
2: Mondja Lupanescuné Krecz Babett, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ óvodavezetője.
6: Teljesen ugyanazt nyújtjuk nekik, mint amit egy átlagos családban kellene, hogy kapjanak. Szeretetet, elfogadást. Mi azt szeretnénk nekik megtanítani itt, hogy ahol élnek, és akik ők, azt megismerjék, aztán pedig onnan építkezzenek, és elinduljanak majd az iskolába.
0: Bele lát a családok életébe, hogy milyen nehézségekkel küzdenek?
6: Nagyon-nagyon. Mindenben. Így van. A legalapvetőbb dolgoktól kezdve, hogy egy papír kitöltéséig, aztán, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogyha nem igazodnak el a világban, amiben éppen itt élünk, a kis mikroközösségekben, a hivatali intéznivalókban, vagy éppen egy olyan családi problémában, amiben ők sem találnak megoldást.
0: Mennyi gyerek jár ide, és mennyi óvónővel dolgoznak együtt?
6: 18 és 19 fő van beírva a két csoportba. Egy-egy óvónénivel dolgozunk, két dajkanéni és egy pedasszisztens segíti a munkánkat.
0: Milyen plusz adottság kell annak az óvónéninek, ki ide jön dolgozni?
6: Na, szeresse a gyerekeket, ezeket a gyerekeket, és tisztelje a szakmát.
0: Mennyire fontos, hogy legyen egy biztos háttér, mint a baptisták, hogy anyagilag mindenféle szempontból rendben legyen az iskola?
1: A baptistáknál 9. éve vagyunk lassan már. Ez a 9 év, ez bizonyította, hogy nem csak a elvek, hanem a gazdasági rész is ad egy biztonságot nekünk.
2: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
1: Körülbelül 600 fő hallgató, tanuló óvodásunk van összességében.
0: Főleg ide hátrányos helyzetű roma gyerekek járnak.
1: Kezdettől fogva ez is volt a célunk, hogy elsősorban Edelénybe, de vonzás körzetébe is a leghátrányosabb helyzetű gyerekeket, tanulókat fogadjuk. Én azt gondolom, aki itt dolgozik kollégáknál is egy kicsit nagyobb fokú szociális érzékenységgel rendelkezik, mint úgy általában az iskolák, mert itt nem is lehetne másképpen. Tehát ez a térség, nem kell valószínűleg bemutatnom Észak-Magyarország felső vidékét, még ha nem is felvidékét, jellemző a mély szegénység, a munkanélküliség, és hát igaz az iskolázatlanságból adódóan sajnos a roma népességet érinti legjobban a hátrányos helyzet.
0: Teljes ellátást kapnak itt a gyerekek?
1: Kezdettől fogva teljes ellátást kapnak, ami azért érdekes, mert mi már 93-tól teljes ingyenesen kapnak reggelit, ebédet, uzsonnát, a kollégistáink vacsorát, ami még akkor nem megszokott volt igaz Magyarországon, de ugyanígy a tankönyvet már akkor ingyen biztosítottuk, a kirándulásokat, táborokat, tehát mindent, hisz tudjuk, hogy a szülőknek van hova tenni a forintot, mi ezzel próbálunk segíteni, ne kerüljön pénzükbe az oktatás a gyerekeik számára.
0: Itt végülis az óvodától a szakmáig mindent megtalálnak a diákok.
1: Sőt, a szülők is, érettségire is adunk lehetőséget, aki szeretne tovább tanulni, vagy a munkájához éppen kell az érettségi, el lehet érni bármit. Többen mentek főiskolára, egyetemre az érettségizett volt tanulóink közül. Ez sem tömeges jelenség ugyan, de mint példát szintén tudjuk állítani a gyerekek elé. Ügyesen, figyelj!
0: Milyen óra zajlik most?
8: Matematika óra, interaktív feladatokon keresztül.
2: Mondja Herman Ildikó pedagógus.
8: És a PC-t alkalmából koncentrációval egybekötve a gyerekek egy malacperset készítettek. Szeretném megkérdezni, hogy ki tudja nekem megmondani jelentkezéssel, hogy ez kocka vagy négyzet?
9: Négyzetek.
8: Nem, négyzetek. Kocka. A kocka miből áll?
9: Négyzet.
8: Megszámoljuk, hogy mennyiből? Ügyesek vagytok.
10: Nagyon jó, következő.
11: Cipő.
10: Nagyon jó.
11: Fagyi.
10: Nagyon jó.
1: Szervusztok, jó napot. Békesség nektek. Milyen órátok van a
10: nektek? Nyelvtől órát tartunk itt, nagyon szeretik.
1: Harmadik osztály,
10: így van.
1: És mit tanultok?
10: Most a toldalékokat veszik kép, így van. És a szótőt keressük.
2: Mondja Király Csombók Anett pedagógus.
0: Miért ezt az iskolát választotta?
10: Mert az a 20. éve?
1: Igen.
10: Hogy ebben az iskolában vagyok, tehát más munkahelyem nem is volt, nem is nagyon szeretnék.
0: A gyerekektől is kap azért visszafelé?
10: Nagyon sok mindent, így van, rengeteg szeretetet, ami szerintem a legfontosabb, ugye?
11: Igen.
12: Számoljuk meg, elsősorban mennyi van?
11: 10,
12: és még adunk hozzá, kettesével számoljuk meg.
11: 2,
12: 4, 6, meg még van ott egy, az 7, 10, meg 7,
11: 17.
12: Így van, elveszünk belőle először 17-et.
0: Milyen óra zajlik?
12: Matematika óránk van.
0: Modern azért táblán tanulnak már a gyerekek.
12: Igen, elég gyakran használjuk ezt a technikát, főleg matematika órákon.
2: Mondja Csontos Rita pedagógus.
12: De egyébként is nagyon szeretjük az interaktív feladatokat.
11: A tanulmány az 42.
12: És nagyon szeretünk dolgozni.
0: Na, ha meg is van az
12: elemény. Semmi másra nincsen időnk.
0: Meg is van az
12: elemény. Beírom a 42-t.
1: A kolléganőnk a munkaközösség vezetője az alsó tagozatnak, illetve itt van a nagy segítsége, Laura.
0: És Laura, miben kell itt segíteni a gyerekeknek, vagy az osztálynak?
13: Főleg reggel, amikor bejönnek, ceruzát faragni, előkészíteni a könyveket, a toltartót.
2: Mondja Visnyickinél Forgács Laura pedagógus.
12: A matematikát tanítjuk, hanem éven a mindennapunkból adódóan rengeteg olyan feladattal, illetve problémával találkozunk, amit igyekszünk a lehető leghatékonyabb módon megoldani.
0: Csinálnak a gyerekek délután?
10: Hát többféle foglalkozás is van.
2: Mondja Brém Zsanett fejlesztő pedagógus.
10: Van, amit nagyon szeretnek, az a mozgásos természetesen. Az egész napos ülés után a nagyobbak mindig segítenek a kisebbeknek, és ezért is jó, hogy így vagyunk az első, a negyedik osztályos tanulói.
1: Hát ő amúgy fejlesztő pedagógus, és sok olyan feladatot tud behozni a gyerekeknek délután, ami délelőtt nincs lehetőség annyira. Miért is fontos ez a napközi, hisz a szülők otthon ezt nem tudják biztosítani. Tehát nem, hogy külön asztaluk vagy székük lenne a gyerekeknek, de hát sokszor egy ágyuk van az egész családnak. Az írás, olvasás, számolás is nehézséget jelent a szülőknek, Tehát nem igazából tudnak még alsós szinten sem úgy segíteni.
0: Edina, unokái vannak ugye itt
14: igen,
0: a suliban.
14: Igen.
0: Szerintem miért jó ez az iskola?
14: Azért jó ez az iskola, mert sok mindenben megtámogatni tudja az igazgatóra a gyerekeket.
2: Mondja Kótai Csabáné Edina.
14: A három gyermekem is ide jár. Én azért tudom ezt mondani, hogy ez az iskola, ez a gyerekeknek megfelelő.
15: A legnagyobbik lányom 25 éves, ő is ide járt.
2: Mondja Kukucska Ilona.
15: Mindegyik gyerekem, én rosszat nem tudok az iskolára mondani. Én csak jót, az egész tanárul, óvónőkről.
14: Nincs olyan, hogy cigány vagy magyar, itt egyformán szeretik őket.
15: Kirándulásban részt vesznek a gyerekek. Nekem elvitték őket már Németországba, mindenhova a gyerekeket.
0: Igazgató úr, hol vagyunk most?
1: Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ másik épületébe, ahol a nagyok vannak már, a felső tagozatosok, a szakmásaink, a divatszabók, szociális gondozó ápolók, a könyvesek, illetve a heggesztő szakmában tanulók, valamint a felső szinten ott a kollégistáink vannak.
16: Ez egy divatszabó tanműhely.
2: Mondja Forgonyné Simon Beáta intézményegységvezető.
16: Itt most vegyesen vannak a 10 és a 11. évfolyamos tanulók. A divatszabó képzés egyébként 3 éves képzés. 9-ben még ágazati oktatást tanulnak, és 9. évvégén van egy ágazati alapvizsga. Ez fontos, hogy teljesítsék, mert akkor tudnak 10. évfolyamba tovább lépni. 10. évfolyamban pedig készítenek blúzokat, nadrágokat, ruhákat, és 11. évfolyamra pedig olyan fejlődés látszik itt a tanulóknál, hogy teljesen önállóan egy béletblézert el tudnak készíteni, egyébként ez a vizsga követelménye is.
0: Annett, hanyadik osztályos vagy most?
17: 11-es vagyok.
0: Mi az, amit most készítesz?
17: Ez egy hátra közepét varrom össze, és egy kosztüm lesz.
0: Otthon is szoktál varrni?
17: Néha.
0: És miket tudsz már mindent megcsinálsz?
17: Igen.
0: Családnak?
17: Próbálok.
0: Nadrági,
17: igen.
0: Minden megy?
17: Igen.
0: És az elmélet nehéz?
17: Nem.
0: A gyakorlat nehezebb?
17: Hát egyébként nekem nem nehéz.
2: Mondja Kótai Anett.
17: Szeretem csinálni.
0: Elmondja, hogy szakvizsgálni, milyen feladat kell majd a fiúknak csinálni?
18: Szakvizsgálni mindenféle falazás, vakolás, betonozás, lépcsők, lámpák.
2: Mondja Somogyi Ferenc szakoktató.
18: 7 tantárgyból kell a fiúknak megfelelni.
19: Most jelenleg 15-től 22 éves korig, van, aki második szakás is visszajött. Szerintem tanulni akarnak.
2: Mondja Kótai József szakoktató.
19: Akarják a szakmát, hál' Istennek.
0: Mit gyakorolnak most a háttérben?
19: Most falazási munkák vannak, kémény, 25-ös pillér, sávozás.
0: És ebben a szakmában jól el lehet helyezkedni?
19: Ha megtanulja tisztességesen, akkor igen. Jó pénzt lehet vele keresni.

0: a családsegítővel minden évben egyeztetünk, sőt folyamatosan, hogy azon gyerekek kerüljenek már be a kollégiumba, akiket amúgy lehet kiemelnének a családból, ezért sok testvér is van a kollégiumba.
1: Mondja Banka István, az Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ főigazgatója.
0: Tehát a leghátrányosabb, legrászorultabb, illetve veszélyeztetett gyerekek vannak a kollégisták között, de csak általános iskolás korosztály. Az a következménye ennek a kollégiumi ellátásnak, hogy egyre nagyobb igény van mind a szülők, mind a környező települések Edelény részéről, és ezért a fenntartónk, a Nyitott Ajtó Baptista Központ nem régen szerződést írt alá a helyi önkormányzattal a mellettünk lévő épület megvásárlására, mert hogy jelen pillanatban ezek önkormányzati bérlakások.
2: Polgármester úr, Edelény mekkora település?
3: Edelény mindig 10 000 fölött volt, egy jó 6-8 éve itt is folyamatos csökkenés van, jelenleg már csak 9600-an vagyunk.
1: Mondja Fischer Ferdinánd, Edelény polgármestere.
3: De hát az egyik legfontosabb célunk nekünk is itt a lakosságunk megtartása lenne.
2: Mennyire fontos az iskolákkal a jó kapcsolat?
3: Itt ezzel a hátrányos helyzetű vidéken, vagy ha még azt is mondom Edelényben, hogy Edelény mint járásközpont és 45 településért még felelős, itt talán az egyik legfontosabb, mert talán itt az egyik legnagyobb az elvándorlás. Tehát az, hogy minden iskolával jó viszonyt folytassunk, és minden támogatásunkat megadjuk az iskoláknál, ez nekünk létkérdésünk. A Nyitott Ajtó Baptista Központ fenntartásában van egy intézmény a városunkban, ami számunkra kiemelkedően fontos, mivel ők azok, akik itt a hátrányos helyzetű gyermekeiknek egy nagy segítséget nyújtanak abba, hogy a munkaerő világába megtalálják ők is a helyüket. Most már nem is csak Edelényből, tehát itt a járásunk több településről vannak itt tanulók, és egy tényleg kiemelkedő munkát végeznek.
2: Bővítik a kollégiumot, esetleg abban tudnak nekik segíteni?
3: Az egyik épületet a Baptista Központ megvásárolta, de azért elég nagy feladatunk volt vele, mert abba 8 családnak helyet kellett biztosítanunk, de ezért cserébe tudtunk vásárolni 8 lakást, és megtörténik folyamatosan az átköltöztetés, és én bízom benne, hogy minél hamarabb ki tudják alakítani a kollégiumot.
4: Először is akkor ültest föl, beszélj Mariska nénihez, ne rémüljen meg.
5: Tessék kartyolgatni, Mariska néni.
6: Ez a 9. szociális ápoló és gondozó osztály, az alapképzés itt folyik. Tehát itt tanulják meg ezek a szép lányok a szakma alapozást.
1: Mondja Minyócki Ilona szaktanár.
6: Érzékenyítés folyik, tolerancia, empátia fejlesztése, kommunikáció fejlesztése. Tehát igazából ez a képzés arról szól, hogy amikor már kimennek a gyakorlatba, és idővel munkába álljanak, akkor teljesen felkészültek legyenek.
2: Patricia, mai órán mit tanultak?
5: Mai órán most én a zöldejlesztést szeretném megmutatni, hogy hogy kell újraéleszteni egy embert.
7: 11. Angika és Tepi vérnyomásmérés, illetve testsúlymérés lesz, amit szépen, név szerint szépen felírjátok a vérnyomás, testsúly. Rendben van?
5: Rendben.
7: Mehettek a Vanessa, és jöhet te is, Kréti. Ti ágynemit fogtok cserélni, Lili, Fruzsi, illetve ti négyen akkor, ti viszont majd a gondozott szűk környezetének rendbetételét fogjátok elvégezni.
2: Tünde, elmondja, hogy hol vagyunk most.
7: A Finke idősek otthonában vagyunk, itt az apartman részen. Itt minimális segítséget igényelnek a gondozottak. A főépületben nagyon sok segítségre van szükségük.
1: Mondja Stipta Károlyné Tünde szakoktató.
2: Ön tanítja a fiatal hölgyeket?
7: Oktatójuk vagyok a lányoknak.
2: Végzősek a lányok?
7: Ők már végzős lányok, igen, 11-esek, májusban vizsgáznak.
2: És ha végeznek, akkor lesz itt munkalehetőség nekik?
7: Tehát, hogyha nagyon akarnak, akkor el tudnak helyezkedni a szakmába, de közben jó dolog lenne, ha még képeznék magukat, az iskolába érettségét is tudnak szerezni utána.
2: Mi kell ez a szakmához? Milyen adottságok?
7: Beleérző készség az feltétlenül, tehát tolerancia. Ugye idősekkel dolgoznak. Én azt szoktam mondani, hogy úgy vegyétek, mintha nagyanyád vagy a nagyapáddal beszélgetnél, vagy ő ápolnád.
2: Igazgató úr, ebben az intézményben mennyi idős embert ápolnak?
8: 128 lakója van az intézménynek.
2: Mennyire fontos, hogy legyen utánpótlás mondjuk nővérekből?
8: Azt hiszem az egyik legfontosabb dolog manapság, mint olyan sok szakma, vagy olyan sok ágazat, itt is a humán erőforrás utánpótlása, az mindig egy kardinális kérdés.
1: Mondja Lói Balázs, az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője.
8: És hát ezért is örülünk neki, hogy a Nyitott Ajtó Baptista Központnak az Edelényi intézménye, ez nálunk képzi, itt tartja a gyakorlatát a növendékeinek. Régi jó kapcsolat van az intézménnyel, és minden elismerést megérdemelnek azért, mert szakmát adnak fiatalok kezébe.
2: Lányok közül, akik beválnak, akár munkatársak is lehetnek a jövőben?
8: Erre már volt precedens, hogy az itt gyakorlaton lévő hölgyek, urak később az intézménybe helyezkedtek el, és a mai napig is itt dolgoznak.

0: hogyha most edelényi iskola kis tornaszobájában vagyunk, de amit látjuk, nem tornaóra lesz itt éppen.
1: Ők a negyedik osztályos növendékeink, mi a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskolához tartozunk.
2: Mondja Murányiné Baróczi Anita, a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola munkacsoport vezetője.
1: Erről az iskoláról röviden annyit kell tudni, hogy a Szimfónia Alapítvány hozta létre 10 évvel ezelőtt, és hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk.
0: Mennyi gyerek jár ide a csoportba?
1: Az intézményből 70 tanulónk van. A foglalkozásokat viszont mi már zeneóviban elkezdjük, ami azt jelenti, hogy 5-6 éves korban megismertetjük őket a zenével, a hangszerekkel, a ritmusokkal, és egészen szakmai követ. Őket.
0: Miben segít ez a gyerekeknek?
1: Például jótékony hatással van a tanulásra, fejleszti a memóriájukat, kezeli a stresszt például, tehát megtanítja őket koncentrálni. Az, hogy mondjuk nekik kottát kell olvasni, vagy követni kell a kottát, az mind-mind fejlesztő hatással van rájuk.
0: És milyen hangszereket tanulhatnak a gyerekek?
1: Itt Edelényben nálunk hegedűt és csellót tanulhatnak, erre van lehetőségük.
0: És arra van lehetőség, hogy valahol fellépjenek a gyerekek?
1: Természetesen, minden évben tartunk karácsonyi koncertet, részt veszünk a ballagáson, vagy akár az iskolai programokon is aktívan részt szoktunk venni.
0: Ugye, aki nem tudja megvásárolni a hangszerét, azt is biztosítjátok?
1: Természetesen, tehát az alapítványnak és a zeneiskolának hála, hangszerek azok biztosítva vannak, minden gyermeknek jut hangszer.
0: Noel, te hanyadik osztályba jársz?
3: Negyedik osztályba.
0: És hogy megy a tanulás?
3: Jól.
0: És hegedülés?
3: Jól.
0: És mióta tanulsz hegedülni?
3: 4 éve.
0: Sanyi bácsi, egyébként gyerekek hogy haladnak?
4: Az egyik legjobb osztály, elmondhatom róluk.
2: Mondja Burai Sándor hegedűművész.
4: Nagyon ügyesek is, nagyon jól haladnak mindennel. Igazából ebben az évben már több tavaszi dalt is tanultunk, és nekik már mindegyik elég jól megy, ügyesek, ha figyelnek éppen.
0: De mióta jársz ide tanítani?
4: 2019 óta tanítok.
0: És te őben is zenész vagy?
4: Természetesen.
0: És hol lehet látni, hallani téged?
4: A Miskolci Nemzeti Színház zenekarában vagyok, első hegedűs.
0: Jó, úgyhogy ez a csellós szekció. Mennyien vannak itt a csapatodban?
5: Ez változó van, hogy... 5 is vannak, de most éppen csak aktív tagok vannak, úgyhogy így 2 vagyunk, Gézuel meg Briannel.
2: Mondja Szőgyényi Júlia, cselló tanár.
5: Most a tavaszi szelet tanuljuk, és ezen kívül mindenféle rövidebb dalt tanulunk, negyedikesek a fiúk, úgyhogy nekik most ez a tananyag.
0: És te mióta dolgozol itt a Szimfónia csoportban?
5: Én nagyon új tag vagyok, én 1 hónapja vagyok a csapat tagja. Én a Miskolci Egyetemen vagyok a zenőművészeti szakon csellista, úgyhogy még én is felsőfokú tanulmányaimat folytatom.
0: És fiúk, fölléptetek már valahol a zenekarra?
3: Itt az iskolában.
0: És milyen volt a többiek előtt zenélni?
3: Jó.
0: És mióta tanulod ezt?
3: 2 éve.

0: Attila, fontos a hitélet a gyerekek számára, hogy miben kell nekik segíteni?
1: Baptista fenntartású iskola több, mint iskola.
2: Mondja Cserés Attila Barnabás baptista lelkész.
1: Nem csak tantárgyakat teszünk a gyermekek elé, hanem egy lehetőséget, hogy tananyagként nem más, mint a Bibliát a kezükbe vehetik, és tanulhatnak belőle. Én lelkész vagyok, és iskola lelkész. Úgyhogy a mindennapi életben én ezt teszem, hétfőtől péntekig itt az iskolámban, péntektől pedig az egyház kerületemben, ahol tevékenykedem.
0: Kedves Margó, most a kollégiumban vagyunk. Milyen korosztályú gyerekek laknak itt?
3: 7 éves kortól 14 éves korig.
0: És ők egész héten itt vannak?
3: Egész héten pénteken délután mennek haza, és hétfőn újra jönnek.
2: Mondja Viszócki Tiborné Margó, kollégiumi vezető.
3: Ugye ez csak 8. év végéig van általános iskolásoknak, és utána visszakerülnek az otthonukba.
0: Margó néni mióta dolgozik itt?
3: 45 éve. Örülök, hogy itt dolgozok, és hogy még élek, hogy bárhol megismernek. Utánam szólnak, hogy tetszik lenni, és az olyan jó érzés.
0: Miben segít Margó néni itt a gyerekeknek?
3: Tanulásba, mert jött hozzánk most nagyon sok új gyerek, és nekik nagyon nagy szükségük van a fejlesztésre.
0: Mennek most kirándulni a gyerekek?
3: Igen, mennek.
0: Hová mentek most?
4: Székelyudvarhely.
0: Miket néztek meg már, tudod, vagy még?
4: Nem tudom, még nem voltam ott.
0: A Rórinak ugyanúgy neveli őket, mint a sajátjait.
3: Így van, igen, ez másképp nem is lehet. A gyerek megérzi azt is, ha valaki szereti. Azt is, ha felületesen szereti, meg azt is, ha nem szereti.

Ivana Bodrozsics 1982. július 5-én született a horvátországi Vukovárban. Bodrozsics filozófia és horvát szakon végzett a Zágrábi Egyetemen. A 2005-ben megjelent Első lépés a sötétségbe című verseskötetéért elnyerte a fiatal költő Goran díját és a Matika Hrvatska Quirin díját. Versei különböző irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Regényíróként 2010-ben debutált a szerb-horvát háborúról szóló Hotel Zagorje című részben önéletrajzi könyvével, amely számos nyelven, így magyarul is megjelent. A Fiaink, lányaink című regény 2020-ban jelent meg magyar nyelven. A világ sokszínű ezernyi kérdéssel és kihívással. Hogy ebből mennyit érzékelünk, leginkább rajtunk múlik, a nyitottságunkon, azon, hogy van-e bátorságunk valóban megismerni a minket körülvevő valóságot. Ivana Bodrozsics Fiaink, lányaink című kisregényét Sörös Miklós színművész olvassa fel. Fordította Radics Viktória.

rendszerint kedden 11-re rendelt be. Ma is oda képzeltelek a vizit alatt, amikor a doktornő megkérdezte a két medikust. Ma kedd van? A lány hallgatott. A fiú pedig így válaszolt. Igen, még csak kedd. Csak. Velem már végeztek. Kora hajnalban két pár erős kéz ügyesen áthelyez a gurulós ágyra, mely az állandó ágyam jobb oldalán van leparkolva. Egy erős férfi, meg egy még erősebb nő keze. Szíjjal rögzítik a fejem, nem nyitom fel a szemem, úgy teszek, mintha szunnyadnék. Így könnyebben elviselem természetellenes közelségüket. Az asszony a fejem fölött van. Már ismerem nyakának ráncait, melyek a szedcsontjánál összefutnak, és a két hervat melle felé ágaznak szét. Az aranyláncot a tetemes kereszttel, meg a felfeszített Krisztussal, mely a fejem búbja, a septében nyírt hajam fölött lengedezik, de sosem érint meg. Az asszony a hónom alá nyomja húsos tenyerét, keményen megragadja a törzsem, ügyesen eligazgatja a lélegeztetőgép, meg a szonda csöveit. Hoppá, mondja, és tekintetével a lábam körül matató kollégáját lesi. Dohány szagú a lehellete, és olcsó török kávé illatát árasztja. Ezt szeretem belélegezni. Illatokkal táplálkozom ízek gyanánt, mert már csak ezek állnak rendelkezésemre. A hálóingem rövid, hogy könnyebben tisztába tudjanak tenni. Nem öltöztetnek fel minden nap. Noha a doktornő a medikusok egy csoportjának előadást tartott a hozzám hasonló páciensek depresszionalizációjának káros hatásáról és az emberi méltóság fontosságáról. Mely méltóságot úgy lehet megőrizni, ha minden nap felöltöztetik a pácienst abba a ruhába, amit szeret, ami az ő egyéni stílusa. Én mindig szerettem a rövid, lebbenő, bokorugró szoknyákat. Magas szárú Martens bakancsal kombináltam őket. Meg a szép, hosszú lengeruhákat is szerettem. Meg a szűk farmert, a kényelmes kötött pulóvereket, a csupaszon hagyott vállat, és szerettem kiemelni a derekamat. Sok cipőm, csizmám, szandálom volt. Most egy kurta hálóingem, és egy fakólila crocs papucsom van. Valaki ide rakta. Majdnem mindig az ágy mellett hever, mert a virágmintás gyógypapucsomat, amit anya hozott be, valaki ellopta. Nem mintha szükségem lett volna rá, nem mintha elszökhetnék bennük, de bátran küzdött a depresszionalizáció ellen első frontvonalon. Amikor kitoltak a természetbe, ráhúzták a lábfejemre. Mehet, válaszolta a férfi ápoló, és akár egy zsák ázott cementet egy pillanat alatt átdobtak a másik ágyra. Oldalra fordítottak, és egy kéz, nem tudom kié, lazán megtartott, mert különben, feltételezem, elgurultam volna. A tekintetem az ágyamra szegeződött, melyen még mielőtt a nővér lerántotta volna a piszkos lepedőt a műanyag húzatról, barna foltokat láttam. Szabályos mintát alkottak a két karom, a csípőm a lábam helyén. Mint amikor angyalt csináltunk a hóban. Talán felfekvési sebek, vagy talán stigmák. Talán mégis megérintett az a feszület. Ma nincs fürdés, ma csak átdörgölnek nedves törülközővel, bekennek zsírokkal, kenőcsökkel. Erővel belenyomják a számba a megkeményedett, szétszálazódott fogkefét, és megfésülik az elfeküdt barna hajamat. Aztán visszaraknak a fehér hóba, hogy ismét angyalt csináljak. Az egész reggeli szertartásban az a legelviselhetetlenebb, ha közben beszélgetnek velem, pontosabban, ha szólnak hozzám. Ez ellen fejlesztettem ki a tettetett alvással való védekezést, habár valószínűleg tudják, hogy ébren vagyok. Viszont eltűrni a hoppáikat, a hű, úgy illatozol mindjárt, mint egy kisbabáikat, meg a na nézd csak milyen friss vagyjaikat, a megaláztatás csúcsát jelenti számomra. Visszaraknak az ágyra, és ezzel a maguk részéről végeztek velem. A vizitig már senki sem jelenik meg, később majd jön a fizikoterapeuta. Noha úgy teszek, mintha aludnék, feltámasztják az ágyamat. Óvatosan kinyitom az egyik szemem, még mindig a kórteremben téblábolnak. Egy alkalommal, mikor még egy ágy állt a szoba sarkában, két mester járt nálam. A béna nő szobájában.
szétszették azt az ágyat, hogy elvigyék máshová. Nem vették észre, hogy nézem őket. De én láttam, hogy a pokróccal letakart lábamra rakták le a csavarhúzókat, francia kulcsokat, meg a spréjüket. Rám rakták, fölvették rólam, visszafojtattam a lélegzetem. Megérkezett a vizit. Többé nem tarthatom csukva a szemem. Nézek magam elé, belépnek a kórterembe a medikusok, meg a professzornőjük. Figyelmesen megszemlélnek, a fiatalember valamivel határozottabb, ő kevésbé van elbűvölve tőlem. A professzorasszony hetente egyszer jár az osztályra, most új csapattal jött, akárha túrát vezetne. Csak a piros esernyő hiányzik a kezéből. Tapintatból tőlem néhány lépésnyi távolságra állnak meg, mintha így nem hallanám őket, vagy mintha nem fizettem volna elő az oktatási tartalmakra. Ez tényleg ritka eset, mint már említettem, a bezártság szindróma, azaz locked-in szindróm, tartósan vegetatív állapot, mely az agy traumatikus sérülése miatt alakul ki. Általában a ponc vérzése vagy iszkémiás inzultus okozza, ami károsítja a horizontális szemmozgást irányító agyközpontokat. Itt egy kis szünetet tartott, hozzám lépett, és felhúzta a takarót a mellem felé. Egy darabig szemlélt, majd ismét eltávolodott az ágytól, és konspiratívabban folytatta. A páciensnek kognitív funkciói nem sérültek. Éberek maradnak, és megmarad az ébrenlét alvás ciklus. Az arcuk alsó részét nem képesek mozgatni, nem tudnak rágni, nyelni, beszélni, lélegezni, nem tudják mozgatni a végtagjaikat. A vertikális szemmozgás lehetséges. Ki tudják nyitni, és le tudják hunyni a szemüket. Pislogni is képesek néhányszor, így lehetőség nyílik válaszadásra. A diagnózis primér módon klinikai. Az MRI segít megkeresni az okokat, és kimutatja az idővel fellépő változásokat. Az EEG éber állapotban normális funkciókat és normális alvásfázisokat mutatott ki. Mindhárman rám bámultak, szánt szándékkal nem pislogok, megfeszítem minden idegszálamat, nehogy azt higgyék, hogy kommunikálok velük. Higgadt vagyok, mintha üvegből volnék. Lehet, hogy meg is haltam. Talán a medikusok fognak meghalni, talán ezt a fiatalembert fogja elütni egy autó. A professzorasszony kinyitja az ajtót, maga elé engedi őket. Klattyognak a klumpák a linóleumon. A professzorasszony szabadon, szakszerűen, izgatottan beszél tovább a ritka drága kőről, mely a legközelebbi alkalomig a kórteremben zárul. Magas a halálozási arány, sok páciens egy hónapon belül exitál. A felgyógyulás a semmiképp sem önálló funkcionálásig ritka, de néhány hónapon belül lehetséges abban az esetben, ha az ok részlegesen visszafordítható, például amennyiben a tetraplégia a Guillain-Barré szindróma következménye. A pozitív prognózis mutatói közé tartozik a szemek laterális mozgásának javulása és a motorikus kortex mágneses stimuláció által evokált potenciájának detektálása. Ismeretesek olyan esetek, amikor a bezártság szindrómás páciens 18 évig elélt. Ez a nő körülbelül 3 hónapja van itt. Mind eléggé izgatottak. Az utolsó ilyen példány a 90-es évek közepén feküdt az intézetben, de rövidesen elhalálozott. Az egyik medikus lány gyorsan, bátran megkérdezi, részesül valamilyen kezelésben? Mire fókuszálnak? A professzorasszony szemtelenül, de aránynak gondosan válaszol a kérdésre. A gyógykezeléssel megakadályozzuk a rendszer szintű zavarok kialakulását, mint amilyen a tüdőgyulladás, a húgyhólyag és húgyvezeték gyulladás, biztosítjuk a szonda általi táplálást, enyhítjük a dekubituszt, és biztosítjuk a fizikoterápiát, hogy ezáltal megakadályozzuk a kontraktúrákat. A logopédusok képesek lehetnek kialakítani a pislogás általi kommunikációs kódot, mivel a kognitív funkció sértetlen, a betegek, ha kontaktust lehet teremteni velük, önálló ítéletet hozhatnak az orvosi beavatkozásokról. A mi lehetőségeink ez esetben természetesen nagyon korlátozottak. Őhozzá eljár az anyja, akit felkészítünk arra, hogy belátható időn belül, ha a páciens helyzete stabil marad, hazavigye a beteget otthoni ápolásra. De elég nehezen haladunk. Észrevehető fejlődés nem igen tapasztalható. A doktornő hangja elveszett a távolban.
Felváltja az ágyammal szemben lévő óra ketyegése. Még csak 10 óra van. Kedd. Még csak kedd. Te már a főpályaudvaron állsz. 15 perc alatt ide érsz, de 1/2 órával korábban érkezel, képtelen vagy késni. Felszállsz a külvárosban a vonatra, egy asszonnyal szemben foglalsz helyet, általában nőket választasz. Továbbra is tartasz a férfiaktól. Nézed az arcát, a ruháját, ahogyan a táskáját tartja, és mindent értesz. Tudod, hogy fél-e hazamenni, tudod, hogy néz ki a férjes, hogy vannak-e gyerekei. Szomorú-e, vagy közönséges, vagy közömbös? Mindig képes voltál fölmérni az embereket. Ezt meg kellett tanulnod ahhoz, hogy túlélj. Kiskorodtól fogva kénytelen voltál tanulmányozni az emberi természetet. Utat kellett találnod mások elvárásainak, hangulatainak és szeszélyeinek labirintusában, hogy minél észrevétlenebb maradj. És ha ez nem volt lehetséges, addig alkalmazkodtál, míg föl nem függesztetted magad, míg legbelül el nem haltál. Engem lelkesített a te gyötrelmek árán megszerzett ügyességed. Képesek voltunk diagnózist játszani. Többnyire a tömegközlekedési eszközökön. Történeteket meséltél nekem a körülöttünk ülő emberekről. Egyszer a vonaton nekem úgy tűnt, hogy ezúttal határozatlanul egy fiatal ember felé bögtél a fejeddel, aki ferdén szemközt ült. Ránéztél, és csak annyit mondtál, kolléga, némi melegséggel és morzsányi megvetéssel a hangodban. Néha én is képes voltam észrevenni egy-egy mélyen rejtett dolgot. A fiatal ember, aki felé bögtél, a 20-as évei elején járhatott, és olyan volt, mint bármely fiatal ember a világnak ezen a fertáján. Unalmas és érdektelen, talán kissé alacsony, a haja rövidre nyírva, bő rövidújú trikóban, farmerban, edzőcipővel a lábán. Honnan tudod? Kérdeztem meglepve. A kézmozdulataiból, mondtad. Továbbra sem értettem, s akkor észrevettem, amint fölcsippenti a trikóját, mint akinek melege van, és meg akarja szellőztetni a hasát. Pedig nem volt melege. Még egy kicsit meggörnyedt, körbenézett, és ugyanezzel a sajátos mozdulattal fölcsippentette a mellén is a sima trikót, hogy levegőzzön. Így szokták ezt csinálni, mint. Mindenkinél jobban tudtad, hogy mely mozdulat mit jelent. Mi várható, ha valaki végigmér, miként jön feléd a parkban a kopaszra borotvált srác, ha cigit akar kérni, és miként, ha téged akar. Én keveset tudtam azokról a régmúlt napokról. Szinte semmit. Mint talán ma. Akkor is vonattal jártál a kórházba. Már nem lenne rá okod, de tudom, hogy még mindig láthatatlan utas vagy, mintha varázsköpeny borulna rád, és többnyire napszemüveget hordasz. Habár téged nehéz nem észrevenni. A szép, keskeny, arisztokratikus arcodat, a nagy, sötét szemed, markánsívű szemöldököd, világos bőröd, és homlokod közepén a fájdalom ragyogó vonalát, amit könnyen derűnek lehet nézni. Huncutságnak, mint amikor mosolyra húzod a szád egyik sarkát. 30 évednél valamivel fiatalabbnak látszol. Amilyen karcsú és jóképű vagy, mint egy régi módi kartforgató lovag, egyszerre könnyed és melankolikus. Végletek találkoznak benned, amit az emberek gyakran nem tudnak mire vélni, és szépségnek nevezik. Csak később értettem meg, hogy a szépséget különleges zsákmánnyá tett az emberi faj számára. Amíg közös életünk utolsó periódusában meg nem találtad magad, s hozzá nem szoktatta tested a fiúhoz, aki 20 évig gubbasztott lelked legvilágosabb sötétségében. A zavar aurája remegett körülötted, ami ambivalense hatott az emberekre. Voltak, akik egzotikusnak néztek, veszélytelen, ám könnyen felingerelhető egzotikus vadnak. Mint mikor a fenséges bengáli tigris ketrece előtt állnak az állatkertben, és tudják, hogy semmi baj sem érheti őket. Kiváltságos pozíciójukból eljátszogathatnak egy ismeretlennel, ami potenciálisan veszélyes ugyan, de bármikor abba hagyhatják a játékot. Te nem számítasz. A tigris nem számít. A ketrec nem számít. Akadtak olyanok, ennek az előző csoportnak az alfája, akik érdemrendként hordozták gallérjukon a veled való ismerettséget.
Bemutattak kevésbé intelligens barátaiknak, fontoskodtak veled a társaságban. Veled barátkozva jótét léleknek szerettek volna látszani. Csupán egy kedves értelmi fogyatékosnak tartottak, aki majd képes lesz kimutatni az irántuk való háláját. Ők is bármikor abba hagyhatták a játékot, te ismét csak nem számítasz. Aztán voltak olyanok, akik rád nézve kevésbé voltak veszélyesek, ám bár potenciálisan agresszívabbak voltak, őket indulatossá tette az aurád. Elég volt egyetlen pillantást vetniük rád, s ha véletlenül beleláttak lényed komplexitásába, már is elteltek undorral és pánikba estek. Létezésed puszta tudata felrobbantotta korlátolt világképüket, mert az ő világukban nem létezik, és nem él túl semmi, ami nem hozzájuk hasonló ellenkezőleg. A világ csak annyiban létezik, amennyiben ugyanolyan, mint ők. Tőled úgy féltek, mint az Isten haragjától, mint betegség formájában lecsapó büntetéstől, ami őket kinyírja, ezért mindent megtettek azért, hogy megsemmisítsenek. Na de már, ez is a múlté. Ma már jó hiszemű tekintetek tapogatnak, habár még mindig hordod a páncélodat, akár csak a múlt nyomait, miközben a peronról lemész az aluljáróba, és a Vrápcse pszichiátriai kórház felé tartasz. Szép az a fasor az út mellett sorakozó padokkal. Van valami megnyugtató a különböző pszichiátriai zavarokra specializálódott intézet mindig nyitott vaskapuja felé tartó sétában. Ám bár, amikor első alkalommal mentünk oda, együtt, én egész úton sírtam. Fogtad a kezem, és szinte vonszoltál az épület felé. Ólomléptekkel mentem utánad. A legszívesebben kereket oldottam volna, de mégis beléd kapaszkodtam. Szégyeltem a gyöngeségemet. Mindentől féltem, még a padokon rostokoló roncsoktól is. És anyám járt az eszemben. Mit mondana most, ha látna? Mit mondana, ha tudná, milyen titkot rejtegetek? Te hallgattál és cibáltál. Nem tudom, hogy bírtad ki mindezt. A makacságod mindig legyőzött engem. Amikor azonban a rendelő ajtaja elé érkeztünk, lecsillapodtam. Hamarosan kilépett az ajtón egy rövid szőkehajú, kékszemű filigrán nő. Lágy pillantása volt. Ránk köszönt és megkért bennünket, hogy várjunk még egy kicsit, amíg végez a medikusokkal. Ettől ismét sírva fakadtam. Talán attól féltem, hogy a medikusok rólunk beszélnek. Kimentünk, szorongattuk az ujjaink közt a nyáltól és könnyektől nedves ragadós cigarettát, és ekkor megjelent mögöttünk egy áttetszően sovány kéz. Kimerett a rácsok közül, pizsama kabátjának ujja lágyan lebegett. Adjatok egyet, adjatok, kérlek! Ismételgette elnyújtva a rekett idős női hang. Hangtalan léptekkel kúszott az ablakhoz, hónalja a ketrec rácsára tapadt. Ősz hajszálai meglebbentek, papírszerű barázdát arca árnyékban maradt. Döbbenten néztünk egymásra, nem tudtuk eldönteni, hogy ebben a pillanatban, ebben a világban, ebben az életben mi okosabb. Az irgalmas cselekedet, mely megszabadít a rimánkodástól és bizonytalanságba lök, vagy az örök biztonságos börtön. Nem tudom, eszedbe jut-e ez, miközben a váróteremben ülsz. Úgy hiszem, Iréna most rögtön ajtót nyit neked. Annyi éve ismeritek már egymást, és noha hosszabb ideje nem találkoztatok, az én bezártságom talán ismét elvezetett hozzá. Hogy vagy? Kérdezi. Te hallgatsz. Az ő jelenléte betölti az űrt. Voltál nála? Iréna gyöngéden, de csöppet sem patetikusan azonnal a tárgyra tér. Ő ilyen. Továbbra is hallgatsz, de közben megcsóválod a fejed, fordított irányban, mint ahogy én a szememet mozgatom. Jobbra-barra a szemgolyókat nedvesítő testváladék lecsorog az arcodon. De te bátor vagy. Meg fogod találni a rést, amelyen keresztül kiszivárognak a szavak, mint azon a reggelen, amikor végre beléptünk a rendelőbe, akkor hallottalak először arról beszélni. Test. A legszörnyűbb pokol körülbelül. Amíg kicsi vagy, minden oké. Semmit sem értesz. A tengerparton fürdőnadrágot hordasz, és ez így van jól. Azt mondod a kisrácoknak, hogy Ivánnak szólítsanak, és egy kis ideig jól érzed magad.
De lényeges tudatosítani, hogy te ebben a játékban a kisrácokkal, abban, ahogy a strandon járkálsz, bárhol jelenj meg és bármit csinálj, te tudod, hogy hazudtál. És megint szégyelled magad, mert a szüleid lelepleztek. És akkor jön a legrosszabb rész, amikor a kisrácok faggatni kezdenek. Hogy miért mondtad, hogy Ivánnak hívnak? És mindaz, amit felépítettél, vagy nem is felépítettél, hanem mindaz, amit nyertél azzal, hogy természetes vagy, hogy fiú vagy, elsüllyed. Egy pillanat alatt füstbe megy. És ki vagy te akkor? És abszolút senki sem.

tudják. Most nem bírok többet, mert nem érzem magam valami jól. Álmodtam. A folyosóról behallatszó ordibálásra ébredtem. Megint veszekszik a nővérekkel. Azzal vádolja őket, hogy ellopták a hálóingjeimet, hogy rongyos, agyonmosott hálóingben fekszem, az újakat pedig fogták és hazavitték. Akárhányszor bejön hozzám, haragos és gőgös a személyzettel, mégis mikor hozzám beszél, a szemében megvillan az öröm szikrája. Örül, hogy gondoskodhat rólam. Én pedig nem utasíthatom vissza. Visszarepültünk az időben, úgy hiszi, hogy nem egészen érzékelem az érintéseket, és úgy nyúl hozzám, ahogy a kisbabákhoz szokás. Ahogy a tehetetlenekhez szoktak hozzáérni, akiken segíteni kell nagy figyelemmel és mélységesen tapintatlanul. Mint mikor a kisbabákt a keresztbetett bokáinál fogva fölemelik, hogy kicseréljék alatta a pelenkát, miközben a csecsemőnek kidülled a szeme. Ugyanaz a kegyetlenség, mint amivel a szánalmas hálóingemet igazgatja. Ám ahhoz, hogy hozzám érjen és eligazgasson, előbb át kell törnie a kórházi személyzet, a rettenetes helyzet, az őt ért tragédia miatt érzett harag abroncsán. Béna felnőtt lány. Ez csak egy újabb gyöngyszem. Igaz. A legragyogóbb a bal szerencseláncban, amit büszkén hord minden öltözékéhez. Így aztán mindig az ordibálás hullámain jelenik meg, kivont karddal a kezében. A folyosóról behallatszó emelt hangok behúzódnak a rémálmaimba, és kirángatják őket a valóságba, a napvilágra. Amióta ebben az állapotban leledzem, gyakran álmodom ugyanazt. És ezek az álmok nem a járásról vagy a futásról szólnak. Sosem azt álmodom, hogy mozgok, nem látom és nem érzem mozogni a kezem, nem változtatom a helyem a térben, semmiképp sem repülök, és nem érintek meg semmit. Azt álmodom, hogy nem tudok beszélni. Valaki szól hozzám, választ vár tőlem, siettet, kiabálni kezd. Én tudom a választ, és tudom, hogy tudom, de nem bírom kimondani. Kinyitom a szám, a hangok megrekednek a torkomban, vagy kőként gördülnek le a csend kútjába. Elszörnyedek a saját tehetetlenségemtől, de a borzadály peremén tudom, hogy ez álom, mert lehetetlen, hogy csak úgy hang nélkül maradjak. Fölhagyok a küzdelemmel, és várom az ébredés pillanatát, hogy felkiálthassak, suttoghassak, hogy kiránthassam magamat a hangzó dimenzióba, ahogy a hordalékot dobja ki a szótlan tenger. Csak ekkor ébredek föl. A kettős becsapottság rám zúdul, majd megfulladok tőle.

Ivana Bodrozics Fiaink, lányaink című kisregényét Sörös Miklós színművés olvasta fel. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessian Alex. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.